0: Mwen vin pale avèk moun. Mwen
1: mbagaba bon kon. Bakon sou kapab ou men. Mwen junior mbagaba. Eter ou men, eso kapab. Mwen mbagaba bon kon. Mbagaba, mbagaba.